0: compter sera pour boire à ma santé.
1: Plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom.
2: Le matelot en s'en allant, le matelot en s'en allant, fit rencontre du président, fit rencontre du président.
3: Bon président, je suis content, j'ai eu ta femme et tes 100 francs.
1: Plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom,